0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Még keresik a magyarokat Nepálban. A hideg front sem hozhat enyhülést. A must gáz miatt figyelmeztet a katasztrófavédelem. A mikrofonnál Gál Ildikó. Már meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határtérségben a villámárvíz halálos áldozatainak száma. A földcsúszamlást és áradást egy gleccser leszakadása idézte elő a múlt héten. A lezúduló víz jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. Több mint 3000 embert tartanak nyilván eltűntként. 3 magyart is keresnek, akikről továbbra sincs semmi hír. A külügyminisztérium szerint mindhárman 2-s állampolgárok, 2 nem magyar okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásban. Az érkező hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az Aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan holnap reggelig többfelé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb időjárást valószínűsítő forgatókönyvnek is komoly esélye van. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Nyugszabály módosítással gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével összefüggő vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt ért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak kialakítani, amelynek szakmailag elkötelezett vezetői vannak. A must gáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must erjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helységekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Meg az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Azon nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, selfie botra, és úgy menjünk le a pincébe.
1: Hidegfront érkezik, késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, átmenetileg megerősödhet, az esőt viharos lökések kísérhetik. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, erős tüneteket okozhat az allergiásoknak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Emelkedett a vadbalesetek száma. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. 40 borász egy helyen. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Sok a vadbaleset idehaza. Idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta rádiónknak Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
1: Csak nem 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladataikat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét. Az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. A rendszer átalakítása az uniós források felszabadítása egyik feltétele is volt. Elindult a jelölés a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. Azokat a tanárokat jutalmazzák, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak. A határidő október 9-e. Koncertekkel, tárlatokkal és családi programokkal érkezik a Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivál. Péntektől vasárnapig tartják a rendezvényt. Az esemény a borrendek felvonulásával és szőlőáldással kezdődik a Budafoki piac téren. Ezúttal 40 borászat települ ki. Késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok közötti hőmérsékletekkel számolhatunk. Szerdán napközben a felhős idő mellett mindenhol kisüt a nap több órára.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, hát jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó hallgatók, drága jó barátim. Belecsapunk egy új időszámításba, jó, igazából még nem, ez még csak az előszoba, de annak is már a hátsó fertája, mert egyre beljebb vagyunk tekintettel arra, hogy holnap beköszönt a naptári ősz, beleugrunk a szeptemberbe, és hát ez természetesen elhozza mindazt, ami ennek velejárója, vagyis ismételtem becsöngetnek, kezdődik az, amit úgy hívunk, hogy a megszokott napirend, a megszokott rutin. Gondolom már mindenki kellő mértékben felvértezte magát ennek a változásnak az igen pozitív megélésére. Juhú, lehetne mondani. Jó, hát elkapkodni nem kell. Az időjárás is még keresgéli önnön magát, azért már picit kóvályog, kicsit szédeleg, meg hát a fényviszonyok is már egészen másak, mint a mögöttünk elterülő nyárban. Remélem, hogy mindenkinek kellemes emlékekkel zárul majd ez a nyár, szoktam volt vala mondani. Hát próbáljuk meg elfelejteni ezt az aszályos, agyrodgyantó, hőkánikulás, kupolás rettenetet, amit ránk borult, és emlékezzünk a szépre és a jóra. Na! Fontos információ, hogy a héten játszani fogunk, egész nap lesz játék itt a Rock FM-en, nálam is majd időnként felcsendül az invitálás, úgyhogy ennek megfelelően tessék fülelni, ébernek lenni. Mondjuk úgy röviden, hogy Iron Maiden ajándékcsomag, de ebben van sok minden, aminek igazán örülhet, talán nem is csak egy rajongó, hanem úgy alapvetően mindenki, aki szereti magát megajándékozni, mert ő lesz benne egy Eddie figura gyűjtemény, egy különleges lapszám és egy Iron Maiden hátizsák is. Amiről nem láttam képet, lehet, hogy ez csak tornazsáknak lesz jó, de az is lehet, hogy tessék itt az iskola kezdés, és akár a tanszert is bele lehet pakolni. A lényeg, hogy amíg elrikkantom magamat, akkor tessék fülelni és telefonálni a megszokott módon. A szerencsés 9. pedig viheti az ajándékot a fogós kérdésre adott frappáns válaszért cserébe. Na! Fussunk neki, jó? Utakon kéretik vigyázni, mint mindig. 103.9 Rock FM, én meg természetesen hozom a zenéket. Majd Kalt, jön az Xtreme, kezdésnek meg Lenny Kravitz. Jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Ne feledjük, sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Útszűkület a 13. kerület Béke utcában mindkét irányban. Napközben sávzárás a Margit körúton a Margit híd felé. Sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt. És továbbra is sávzárás az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Még keresik a magyarokat Nepálban, a hidegfront sem hozhat enyhülést. A must gáz miatt figyelmeztet a katasztrófavédelem. A mikrofonnál Gál Ildikó. Már meghaladta a 800-at a nepáli kínai határtérségben a villámárvíz halálos áldozatainak száma. A földcsúszamlást és áradást egy gleccser leszakadása idézte elő a múlt héten. A lezúduló víz jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. Több mint 3000 embert tartanak nyilván eltűntként. 3 magyart is keresnek, akikről továbbra sincs semmi hír. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyar okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásban. Az érkező hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az Aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan holnap reggelig több felé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb időjárást valószínűsítő forgatókönyvnek is komoly esélye van. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Nyugszabály módosítással gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével összefüggő vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt ért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak kialakítani, amelynek szakmailag elkötelezett vezetői vannak. A must gáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must erjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helyiségekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Meg az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Ez nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe.
1: Hidegfront érkezik, késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, átmenetileg megerősödhet, az esőt viharos lökések kísérhetik. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, erős tüneteket okozhat az allergiásoknak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Lesz Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog hétfőt mindenkinek, a nyár utolsó napja, sej, az augusztusnak a 31. napja, sej, mi bajunk lehet? Kék az ég, zöld a fű, nap süt, eleget. Na nézzük! Azt mondja, hogy 1957-ben Elvis Presley fellépett Vancouverben. Ez ugye azért érdekes, mert ez volt a legutolsó alkalom, hogy az amerikai államokon kívül nemzetközi színpadon adott koncertet. Aztán 1968 a Cream Power Trio Wheels of Fire című dupla albuma e napon érte el az amerikai slágerlisták legtetejét. Ugyanezen a napon jelent meg a Rolling Stones lázadó himnusza, a Street Fighting Man kislemez. Egy évvel később 1969-ben, három esztendővel súlyos motorbalesete után Bob Dylan először adott teljes koncertet hatalmas tömeg előtt. Ez volt ugyebár az Isle of Wight Festival. És 1970 Jimi Hendrix utolsó brit fellépése szintén ezen a fesztiválon. Neki ez volt az utolsó hivatalos koncertje az Egyesült Királyságban, ugye alig három héttel a tragikus halála előtt. Hát így. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, zenélünk.

0: Rock közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Ne feledjük, sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Útszűkület a 13. kerület Béke utcában mindkét irányban. Napközben sávzárás a Margit körúton a Margit híd felé. Sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt. És továbbra is sávzárás az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza térnél.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 93.9 Rock FM.
1: A 7 órához kanyarodtunk, drága jó hallgatók. No kérem, mondottam, játékos hét lesz, úgyhogy már is lehet engem hívni. Megvan még a telefonszám, 20-as 999-1039. A nyeremény egy 3D-edi figuragyűjtemény első lapszáma, a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Na, erre tessék pályázni. Jó, a szerencsés 9. természetesen a fogos kérdésre adott frappáns válaszért cserébe viheti tőlem a hátizsákot. Most hírek, információk, aztán pedig majd Aerosmith.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Emelkedett a vadbalesetek száma. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. 40 borász egy helyen. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Sok a vadbaleset idehaza. Idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta rádiónknak Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
1: Csak nem 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladataikat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét. Az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. A rendszer átalakítása az uniós források felszabadítása egyik feltétele is volt. Elindult a jelölés a Rácz tanárúr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. Azokat a tanárokat jutalmazzák, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak. A határidő október 9-e. Koncertekkel, tárlatokkal és családi programokkal érkezik a Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivál. Péntektől vasárnapig tartják a rendezvényt. Az esemény a borrendek felvonulásával és szőlőáldással kezdődik a Budafoki piac téren. Ezúttal 40 borászat települ ki. Késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok közötti hőmérsékletekkel számolhatunk. Szerdán napközben a felhős idő mellett mindenhol kisüt a nap több órára.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Mondtam én, hogy játszunk. Na, a vonalban van egy szerencsés, aki a 9. Jó reggelt, Luisa.
1: Üdvözlöm Önöket, jó reggelt.
0: Na, nekem lesz egy fogós kérdésem, ami így hangzik. Drága Luisa, melyik a kedvenc rádióállomás?
1: Hát nekem nem más, mint a 103.9
0: Rock FM. Hát én ezt is, hogy én ennek mennyire örülök. Annyira örülök. Hogy ezennel örömmel közlöm veled, hogy megvan a nyereményed, egy 3D Edi figuragyűjtemény első lapszáma, a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Csenta Úria kiadó jóvoltából. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Nagyon örülök, hogy minket hallgatsz, vigyázz magadra és legyen nagyon szép napod!
1: Köszönöm szépen nektek is!
0: Szia!
1: Sziasztok!
0: Így kell ezt csinálni, drága jó hallgatók, és akkor ennek megfelelően szépen ballagunk tovább, játszunk majd, mert csak tessék figyelni, amikor szólok.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Szerintem 9 Rock FM, remélem mindenki jó irányba halad, békésen és nyugodt hangulatban telik a nyár utolsó hétfője. Találtam egy vicceset. 1955. augusztus 31-én tudják, mi történt? Egy londoni bíróság bűnösnek talált egy bizonyos Sidney Turnert észveszejtő zajkeltése vágyában. A rock történet egyik legelső hivatalos csendháborítási ügyéről beszélünk most. Történt, ami történt, mert hogy ő nem csupán hangosan hallgatta a zenét, ami egyébként nem volt más, mint a Rock Around the Clock című Bill Haley sláger. Délután 2:30 között folyamatosan maximális hangerőn bömböltette a lemezjátszót. Amikor a szomszédok átmentek panaszkodni, az úriember megfenyegette őket. Meg fogtok őrülni. Na, ugye? Bár a popkulturális emlékezetben és sok nemzetközi adatbázisban is a Rock Around the Clock terjedt el, a korabeli bírósági jegyzőkönyvek szerint Turner valójában Bill Haley egy másik korai, szintén hatalmas és bombaslágerét, a Shake, Rattle and Roll-t ismételgette a végtelenségig. A lényeg, a kirót büntetés 3 font és 10 shilling, ami ma apró pénznek tűnik, de 55-ben Angliában ez igen komoly összegnek számított. Hogy miért volt ez nagy jelentőségű? Hát ez az apró rendőrségi hír tökéletesen szimbolizálta a generációs szakadék kezdetét, ennek a kis repedésnek az egyre nagyobb méretűvé duzzadását és a rock and roll előre törését. Úgyhogy így, jegyezzük meg az úriember nevét, Sidney Turner. Ő kezdte. Ő vigye el a balhét. Hát egyébként el is vitte. Na, 103.9 Rock FM. Nem sokára még megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a születésnaposok, de addig is az utakon vigyázzunk. Ez meg itt a Red Hot Chili Peppers.

0: 9. Rock FM.
1: Fél 8. Ne felejtsük el az Erikákat és a Bellákat. Boldog névnapot, kedves Erikák és kedves Bellák, és persze boldog születésnapot mindenkinek, akik augusztus utolsó napján pottyantak-e bolygóra. Mindjárt megnézzük, hogy kivel születtek egy napon, kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni. Jó, na, de addig is hírek, információk, és persze zenélünk. Jönnek majd John Jetsik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Jól vizsgáztak a tanszerek, megkéseltek két fiatal Debrecenben, gyémánt nyakláncot loptak el Bécsből, a mikrofonnál Gál Ildikó. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak.

0: a laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak.
1: Kivezetnék a készpénzfizetést a palack visszaváltási rendszerből. A MOHU arról adott hírt, hogy már megkezdte az egyeztetéseket az önkormányzatokkal a jogszabálymódosításról. A tervek szerint a visszaváltáskor kapott bolti kuponokat a jövőben kizárólag levásárolni lehetne, így a pénztáraknál már nem adnának helyettük készpénzt. A másik kifizetési lehetőség a Repont alkalmazáson keresztüli azonnali banki átutalás azonban továbbra is megmaradna. Meghalt a debreceni késelés egyik áldozata. A 23 éves fiatal a kórházban hunyt el. Őt és barátját egy 64 éves hajléktalan szúrta le a múzeum kertjében, miután rászóltak, hogy ne bántson egy nőt. Az elmenekült tettest 2 órával később elfogták a rendőrök. A letartóztatásáról a hét elején dönt a bíróság. A másik megsebesült fiatal állapota stabil. Csaknem 1,3 milliárd forintot érő gyémánt nyakláncot lovasítottak meg Ausztriából. A Bécsi Iparművészeti Múzeumba 2 férfi látogatóként érkezett, majd betört egy vitrint, és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazli királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közé tette a kamerafelvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Hideg front érkezik, késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, átmenetileg megerősödhet, az esőt viharos lökések kísérhetik. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, erős tüneteket okozhat az allergiásoknak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog utolsó augusztusi hétfőt mindenkinek, nyugodt közlekedést, és persze Isten éltesse a 31-eieket. No kérem tisztelettel, George Ivan Morrison, vagy hát Ivan, ugyebár, hogyha kiejtjük a nevét, vagyis Van Morrison, az egyetemes könnyű zene egyik legkülönlegesebb, leginkább öntörvényű zsenie, akit a szakma és a rajongók egyszerűen csak Van the Man, vagy Belfasti oroszlán néven is szoktak emlegetni. Zenéje egy teljesen egyedi fúziója a nyers chicagói bluesnak, a jazznek és az északír kelta népzenei gyökereknek, no meg a rocknak, amelyet ő maga gyakran csak Celtic soulként határoz meg. Igen, azt gondolom, hogy így lehetne leginkább definiálni Van Morrisont. Karrierje a 60-as évek közepén indult a Belfasti Them nevű zenekar frontembereként, ugyebár nekik köszönhető a Gloria című szám 64-ből, ami egy elég komoly alapvetése lett a műfajnak. A dalt szinte mindenki feldolgozta, a Doors-tól kezdve Jimi Hendrixen át Patti Smithig. Morrison híres volt arról, hogy a koncerteken ezt a 3 perces dalt a pillanatnyi hangulatától függően akár 20 percen keresztül is képes volt játszani, mindenféle improvizatív utazássá nyújtotta. Bár pályafutása során ugye 6 Grammy díjat nyert, beiktatták a rock and roll hírességek csarnokába, a dalszerző hírességek csarnokába is, híresen kerüli a Rivalda fényt és a sztárok világát, ezekre a gálákra el sem ment, mert nem szereti az ilyen típusú felhajtást. 2016-ban zenei munkásságáért még lovagi címet is kapott, tehát ő hivatalosan már Sir Van Morrison. Egyébként folyamatosan turnézik, és elég sokat dolgozik, új albumokkal is jelentkezik, hűen őrizve a rá jellemző improvizációra épülő, nyers és kellően spirituális stílust. Úgyhogy így, kedves ma születettek, abszolút büszkélkedésre méltó az úriember Van Morrison. No, 103.9 Rock FM, hát akkor nosza.

0: Ez a 103.9 Rock FM.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok! Ne feledjük, sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Útszűkület a 13. kerület Béke utcában mindkét irányban. Napközben sávzárás a Margit körúton a Margit híd felé. Sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt. És továbbra is sávzárás az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Ez pedig itt kérem tisztelettel rögvest egy 8 óra, úgyhogy ennek megfelelően ismét elrikkantom magamat, hogy játszunk, jó? A szerencsés 9. viheti tőlem a nyereményt, ami nem más, mint 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszáma, a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák, a Centauria kiadó jóvoltából 20-as 999-1039, ez a telefonszám a szerencsés 9. mondom, viheti tőlem a motyót. Most hírek, információk, aztán zenélünk, jön majd a Europe.
0: Műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Még keresik a 3 eltűnt magyart Nepálban. A hidegfront sem hoz frissülést, a mustgáz miatt figyelmeztetnek. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Már meghaladta a 800-at a nepáli kínai határtérségben a villámárvíz halálos áldozatainak száma. A földcsúszamlást és áradást egy gleccser leszakadása idézte elő a múlt héten. A lezúduló víz jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. Több mint 3000 embert tartanak nyilván eltűntként. 3 magyart is keresnek, akikről továbbra sincs semmi hír. A külügyminisztérium szerint mindhárman 2-s állampolgárok, 2 nem magyar okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásban. Az érkező hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az Aszályban. A Hungarometer elemzése szerint ugyan holnap reggelig több felé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb időjárást valószínűsítő forgatókönyvnek is komoly esélye van. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Nyugszabály módosítással gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével összefüggő vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt ért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak kialakítani, amelynek szakmailag elkötelezett vezetői vannak. A most gáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must erjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helységekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
8: Meg az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a selfiebotra, és úgy menjünk le a pincébe.
7: Késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok közötti hőmérsékletekkel számolhatunk. Szerdán napközben a felhős idő mellett mindenhol kisüt a nap több órára.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na, én jól megmondottam, hogy játszunk, és ez így is lett, és telefonáltak is sokan, de ki a szerencsés 9. Szerintem Zsigmond. Jó reggelt, Zsigmond!
1: Jó reggelt, hello, hello!
0: Zsigmond, ha ezen a korai órán valaki neked szegezi a kérdést, hogy melyik a kedvenc rádió állomásod, akkor te mit válaszolsz rá csípőből?
1: Egyértelmű, 103.9 Rock FM.
0: Hát mennyire örömteli dolog ez? Számomra legalábbis. Drága Zsigmond, mivel aranyba borítottad a szívemet, ezért már is mondom, hogy megvan a nyeremény. 3D Edi figura gyűjtemény első lapszáma, The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák. A Csenta úri a kiadó jóvoltából. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Igazán örülök, hogy minket hallgatsz, legyen nagyon szép napod!
1: Köszönöm, viszont!
0: Hello Zsigmond!
1: Hello, hello, sziasztok!
0: Így van ez, drága jó hallgatók, játszunk, majd még egész héten lehet tőlünk vinni az Iron Maiden relikviákat, jó? 103.9 Rock FM, na most zenéjünk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

9.3 Rock FM. Boldog hétfőt mindenkinek, és hát azért nehogy szó érje a ház elejét. Van itt még egy születésnapos a mai napra, akivel el tudnunk dicsekedni a 31-eiek, ő pedig nem más, mint Rudolf Schenker. A rock történelem egyik legkitartóbb is. Hát eléggé meghatározó figurája, aki nem csak agy alapítója, de mind a mai napig a motorja a német Scorpionsnak. 1965-ben mindössze 17 évesen hozta létre a zenekart Hannoverben. Számoljunk! 65! Döbbenetes számok ezek, kérem tisztelettel. És ő az egyetlen olyan tag, aki az alapítás óta megszakítás nélkül minden egyes korszakban és albumon jelen volt. Hát mi a szakmai elhivatottság, ha nem ez, kérem tisztelettel. Bár a Scorpion zenei arculatát ugye a nagy közönség számára nem feltétlenül ő határozza meg, de a dalok gerincét azt mégis Rudolf Schenker írja. Ő jegyzi az olyan gigantikus hard rock riffeket és himnuszokat is, mint a Rock You Like a Hurricane, a Big City Nights, vagy éppen a Still Loving You. Az ő védjegye a Gibson Flying V gitár, abból is ugye a fekete-fehér felezett festésű változatok. Ritka azon ritmusgitárosok egyike, akik nem a háttérbe húzódnak, hanem hihetetlen fizikai energiával, folyamatos mozgással és pörgéssel szinte leuralják a színpadot. Ugye, hát a Schenker név dupla aranybetűkkel íródott be a rock történelemben, ami sokszor, mondani se kell, Feszkóhoz is vezetett. Rudolf fedezte fel öccse Michael zsenialitását, és be is vette őt a Scorpions korai felállásába. Ugye ő később az UFO zenekarban és a saját formációjában lett a világ egyik legelismertebb szólógitárosa. A két testvér kapcsolata az évtizedek során rendkívül viharos volt, tele nyilvános vitákkal, szakmai féltékenységgel, miközben zeneileg azért mindketten felbattyogtak a csúcsra. Egyébként sokan mondják, hogy Rudolf Schenker nem csak zenész, hanem láttak is volt. A 70-es években, amikor a német zenekarokat a nemzetközi sajtó még hajlamos volt lenézni, ő szentül hitte, hogy a Scorpions világsztár lett. Ezért is ragaszkodott hozzá, hogy például angolul énekeljenek, mert tudta, hogy csak így hódíthatják meg a világot. És hát kitartását igazolta a történelem, a Scorpions a mai napig több mint 100 millió lemezt adott el, és hát pölő a Wind of Change című dalukkal a berlini fal leomlásának és a hidegháború végének örökérvényű zenei szimbólumává váltak. Úgyhogy így, kedves ma születettek, még egy Rudolf Schenkert is hozzá lehet csapni Van Morrisonhoz. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, és akkor zenei.

0: 9. Rock FM.
1: Fél 9, remélem, hogy zökkenőmentes a reggel. Ez idáig és ezek után sem lesz semmi gond. Most hírek, információk, aztán pedig egy tudat alatti plágiumper. Hallottunk már ilyet? Na majd mindjárt mondom. És persze zenélünk. Hírek után majd Guess Who.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Egyre több a vadbaleset. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. Pezsgő és borfesztivál lesz. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Sok a vadbaleset.

0: Ez is okozhat az elpusztult állatot. Nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
1: Csak nem 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladataikat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét. Az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. A rendszer átalakítása az uniós források felszabadítása egyik feltétele is volt. Elindult a jelölés a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. Azokat a tanárokat jutalmazzák, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak. A határidő október 9-e. Koncertekkel, tárlatokkal és családi programokkal érkezik a Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivál. Péntektől vasárnapig tartják a rendezvényt. Az esemény a borrendek felvonulásával és szőlőáldással kezdődik a Budafoki piac téren. Ezúttal 40 borászat települ ki. Hideg front érkezik, késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, átmenetileg megerősödhet, az esőt viharos lökések kísérhetik. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, erős tüneteket okozhat az allergiásoknak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, szóval tudat alatti plágium per, az alanya pedig George Harrison, a dátum 1976. Egy amerikai szövetségbíróság bűnösnek találta a Beatles gitárosát. A döntés szerint a My Sweet Lord című világslágere túlságosan hasonlít a Chiffons együttes He's So Fine című dalára. Így 587 ezer dollár kártérítést kellett fizetnie. De ugye 70-ben George Harrison megjelentette első szóló kislemezét, ez volt a My Sweet Lord, amely hatalmas nemzetközi siker lett. A dal ugye egy erősen spirituális óda, amelyben a hindu Hare Krishna mantra és a keresztény halleluja refrének keverednek. Na, azonban a Brightunes nevű zeneműkiadó rögvest kiszúrta, hogy a dal dallam vezetése, különösen a háromjegyű indító motívum, szinte teljesen megegyezik az említett csajbanda 63-as He's So Fine című világslágerével. Hát éveken át zajlott a pereskedés, a végső ítéletet egy Richard Owen nevű bíró hozta meg 76. augusztus 31-én. George Harrison elismerte, hogy ismerte a dalt, hiszen a 63-as Beatles korszakban folyamatosan a slágerlistákat bújták, azt viszont határozottan tagadta, hogy szándékosan másolt volna. Azt állította, hogy a dalt egy Edwin Hawkins Singers koncert után egy vallásos gospel dal ikletésére írta. A bíró végül kimondta, hogy George Harrison nem akart lopni, de a dallam annyira mélyen rögzült a memóriájában az évek során, hogy amikor megírta a saját számát, a tudatalattia előhívta azt, és jogi értelemben ezt is szerzői jogsértésnek minősítette. Hát azért ez csinos, nem? A tudatalattia nyúlta le a dalt. Wow! Pénzre mentek ezek, tudom én, ámirásra. 103.9 Rock FM. Na, utakon vigyázzunk, zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Ne feledjük, sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Útszűkület a 13. kerület Béke utcában mindkét irányban. Napközben sávzárás a Margit körúton a Margit híd felé. Sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt. És továbbra is sávzárás az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nincs baj a tanszerekkel. Halálos késelés Debrecenben. Nyémánt nyakláncot loptak el Bécsből. Köszöntöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes anyagot, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy rezet, míg a PVC alapú műanyag toltartók, PVC alapú ceruza és tolvékdíszítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKF laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak.
1: Kivezetnék a készpénzfizetést a palack visszaváltási rendszerből. A MOHU arról adott hírt, hogy már megkezdte az egyeztetéseket az önkormányzatokkal a jogszabálymódosításról. A tervek szerint a visszaváltáskor kapott bolti kuponokat a jövőben kizárólag levásárolni lehetne, így a pénztáraknál már nem adnának helyettük készpénzt. A másik kifizetési lehetőség a Repont alkalmazáson keresztüli azonnali banki átutalás azonban továbbra is megmaradna. Meghalt a debreceni késelés egyik áldozata. A 23 éves fiatal a kórházban hunyt el. Őt és barátját egy 64 éves hajléktalan szúrta le a múzeum kertjében, miután rászóltak, hogy ne bántson egy nőt. Az elmenekült tettest 2 órával később elfogták a rendőrök. A letartóztatásáról a hét elején dönt a bíróság. A másik megsebesült fiatal állapota stabil. Csaknem 1,3 milliárd forintot érő gyémánt nyakláncot lovasítottak meg Ausztriából. A Bécsi Iparművészeti Múzeumba 2 férfi látogatóként érkezett, majd betört egy vitrint, és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazli királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közé tette a kamerafelvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok közötti hőmérsékletekkel számolhatunk. Szerdán napközben a felhős idő mellett mindenhol kisüt a nap több órára.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
3: Na, ugye, hogy nem is volt ez olyan nehéz. Márhogy a reggel. Szerintem most már lassacskán rákanyarodunk a délelőtre. Utakunk kéretik továbbra is vigyázni. Én meghozom a zenéket. Majd Starship, jön a Scorpions, a Queen kezdésnek, meg Megadeth. Ne feledjük az Erikákat és a Bellákat. Kezdjük egy csókoljuk.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0629999-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Még keresik a magyar eltűnteket Nepálban. A hideg front sem hozhat lehűlést. A mustgáz miatt figyelmeztetnek. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Már meghaladta a 800-at a nepáli kínai határtérségben a villámárvíz halálos áldozatainak száma. A földcsúszamlást és áradást egy gleccser leszakadása idézte elő a múlt héten. A lezúduló víz jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. Több mint 3000 embert tartanak nyilván eltűntként. 3 magyart is keresnek, akikről továbbra sincs semmi hír. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyar okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásban. Az érkező hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az Aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan holnap reggelig több felé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb időjárást valószínűsítő forgatókönyvnek is komoly esélye van. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Nyugszabály módosítással gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével összefüggő vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt ért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak kialakítani, amelynek szakmailag elkötelezett vezetői vannak. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must erjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helységekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
5: Meg az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe.
4: Késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok közötti hőmérsékletekkel számolhatunk. Szerdán napközben a felhős idő mellett mindenhol kisüt a nap több órára.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, de hát nem akármilyen Rock délelőttünk van, ez kérem tiszteletel augusztus utolsó napja, ezen a héten már, egészen konkrétan holnap szeptember 1-e lesz, úgyhogy ezt a napot még nagyon durván kiélvezzük, sőt, ezt a hetet kiélvezzük, hát hiszen itt rockerek vannak, hölgyeim és uraim, holnap kezdődik az iskola, van ahol már ma, hát akkor szerintem csapjunk bele a lecsóba, aki dolgozik, jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki pedig otthon pízik, jó pihit, jó időnk van, szép időnk van, tessék szívesen lenni kiélvezni. Na, mi ehhez segítséget adunk, kérem tisztelettel, arra gondoltunk, hogy játszunk, mégpedig a játék az rendkívül egyszerű, figyelni kell a műsorvezetőt, jelen esetben engem, és hogyha szólok, akkor hívni a plusz 36 20 99 9 es telefonszámot 9-ként, és akkor én fel fogom tenni azt a kérdést, hogy melyik a kedvenc rádióm. Ez minden esetben a 103.9 Rock FM, a nyeremény pedig 3D Edi figuragyűjtemény első lapszáma, a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Csento úria kiadó jó voltából. Szerintem nem lesz ezzel gond. Most még nem szóltam, egyelőre jön a Guns N' Roses és a Don't Cry.

93.9 Rock FM, hát a Pantera érkezik, akik igazából már nagyon-nagyon kellemes ismerőseink, hiszen most már rövid időn belül harmadszorra jártak Magyarországon, most a Metallica, hát kvázi vendégzenekar, előzenekart nem mondanék, mert azért a Pantera az egy eléggé kedvelt együttes, na, hogy finoman fejezem ki magam, és valami egészen fergeteges koncertet toltak le, egy kis koncertet a Metallica előtt. Nagyon-nagyon szimpatikusak voltak ők is, iszonyat jó volt a hangosítás, azért azt hozzá kell, hogy tegyem a Puskás Arénában, és olyan energiákat raktak bele ők is ebbe a kisebb fajta fellépésbe, hogy tényleg nagyon komolyan vették az egészet. Talán Phil Anselmo kicsit sokat ment hátra inni, egy picit talán be volt rekedve, de ez még belefér simán ebbe a zenei műfajba, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez is örök élmény marad. Ez a Pantera.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM azt mondja, hogy Europe, akik már nagyon-nagyon régen ígérgetik az új lemezüket, és úgy néz ki, hogy most már célegyenesben vagyunk, mert már a megjelenés dátumát is bejelentették, egészen konkrétan a dátum 2026. szeptember 25-e, Come This Madness, ez a 12. stúdióalbumunknak a címe, és az albumról eddig két kis lemez megjelent már, az első az a One on One, a második pedig a The Cult of Ignorance című felvétel. Hát egyébként a Europe el volt foglalva, mert hogy készült róluk egy életrajzi film is, amely 2024 végén jelent meg körülbelül, és Europe the Movie címmel, amely bemutatja a zenekar teljes történetét a kezdeti 1979-es megalakulástól napjainkig, soha nem látott archív felvételekkel a 80-as és 90-es évekből, kitérve a hirtelen sztárrá válásra, a nehéz időkre és a 2000-es évekbeli visszatérésükre. Mi most akkor a lemezre hajtunk. Ez a Europe és egyik legdögösebb daluk a Superstitious.

0: műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0629999-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt.
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki. Vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig augusztus utolsó Rock délelőttje, annál fogva, hogy augusztus 31-e van, hölgyeim és uraim, holnap már szeptember 1-e, de mi arra gondoltunk, mi rockerek, hogy ezt a hetet, ezt olyan szépen átvisszük ugye a szeptemberbe, és játszunk egy jót. Hát most az a kinek mi baja lehet, ugye, a jó játéka, ráadásul ilyen fantasztikusan szép időben. Na most, a nyereményünk a 3D Edi figuragyűjtemény első lapszáma, a The Trooper figurával és az Iron Maiden hátizsákkal, bezony a Csenta úri a kiadó jóvoltából. Annyi a teendő, hogy figyelni kell a műsorvezetőt, aki most én vagyok, hívni, hogyha szólok, a +3620-999-1039-es telefonszámon 9-én, és meg fogom kérdezni, hogy melyik a kedvenc rádiónk. Hát erre ugye minden esetben egyetlen egy lehetséges válasz létezik, a 103.9 Rock FM. Ilyen baromi egyszerű, és már is a nyeremény az ott lesz, addig pedig, amíg szólok, addig itt a Boston, és a More Than a Feeling.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

103.9 Rock FM. Na hát ugye játszunk, és most kellene hívni a +3620-999-1039-es telefonszámot 9-ként, hogy megnyerjük a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszámát a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsákkal a Centauria kiadó jóvoltából. Semmi más nem fogok kérdezni, csak annyit, hogy melyik a kedvenc rádiónk. Erre pedig egy lehetséges válasz van, 103.9 Rock FM. Na hajrá, hajrá, én kapkodom a telefonokat, aztán nem sokára meglátjuk, hogy ki az, aki nyert. Addig pedig Midnight Oil, Beds Are Burning.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: 103.9 Rock FM. Na volt itt egy játékfelhívás. Halló, kihez van szerencsém?
1: Halló, a játékra jelentkeztem.
0: Szia, hát te mekkora rocker vagy?
1: Én nagyon szeretem a rockzenéket.
0: Igen? Ki a kedvenced?
1: Hát amúgy, úgy kb. Mindenki, de szerintem, hát a Pokolgé szerintem.
0: Pokolgé, oké.
2: Okay.
0: Iron Maid, ez az! Ki van ott hátul, apa?
1: Apa, igen.
2: Okay. Én csinálom rocket belőle!
0: Az így van, és kivel beszélek? Mi a neved?
1: Dalma.
0: Dalma, de Dalma drága, hát te vagy a... 9.
1: Tényleg, de jó.
0: Igen, hát azért egy kérdésem még van, melyik a kedvenc rádiód?
1: A 103.9 Rock FM.
0: Tökéletes, 3D Eddie figuragyűjtemény, első lapszáma a The Trooper figurával, és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jó voltából. Gratulálok
1: hát
0: neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Dalma, nagyon örülök, hogy ilyen fiatallal is tudtam beszélni. Nem volt még ilyen korú játékosom. Hány éves vagy?
1: 12, oh. De mindjárt 13.
0: Hát akkor már nagy lenni. Jó, hát kedves Dalma, akkor a hátizsák az pont jó most neked, ugye? Iskola kezd.
1: Igen.
0: Vagy ne is mondjam, ne is említsem.
1: Hát, igen.
0: Jó, hát lesz itt még játék, hölgyeim és uraim, ebben biztosak lehetünk. Most viszont egy jó juráid, akik fellépnek nálunk október 28-án a Barbanegra Red Stage-en. Ez az Easy Living.

0: műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta a húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a hétfői rock délelőtt, de már hétfőn délután folytatjuk, ugyanis már elmúlt dél, mindenkinek nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok, nem akármilyen hétfő ez, ugye augusztus utolsó napjáról beszélgetünk, 2026-ban mindenképpen csodálatos időnk van, és természetesen mi stílszerűen búcsúztatjuk az augusztust, mégpedig játékkal, hanem akármilyen játékkal. Figyelni kell a műsorvezetőt, aki most én vagyok, hívni kell 9-én a +3620-999-1039-es telefonszámon, és hogyha megkérdezem, hogy melyik a kedvenc rádiónk, arra egy válasz van, természetesen a 103.9 Rock FM, aztán meg lehet nyerni a 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszámát a The Trooper figurával, és egy Iron Maiden hátizsákkal a Centauria kiadó jóvoltából. Hát én szerintem mindent elmondtam, amit tudni kell ehhez a játékhoz, tényleg nagyon érdemes figyelni, mert lehet, hogy ebben az órában szólok, hogy ujjajajaj, csak nagy titkokat áruljak el, de minden esetre ott van a lehetőség. Ez a Van Halen és a Can't Stop Loving You.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, a Hello Hello játék van, hölgyeim és uraim, most kell hívni a plusz 36 20 99 139-es telefonszámot 9-én, és akkor én meg fogom kérdezni, hogy melyik a kedvenc rádiónk. Na, ez pedig nem más, mint a 103.9 Rock FM, nem 103.9 Rock FM, meg Rock FM, hanem 103.9 Rock FM, ez a helyes válasz, ezt fogom elfogadni, és a nyeremény a 3D Edi figuragyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával, és egy valódi Iron Maiden hátizsák. Na, hát én szerintem már is lehet hívni engem, nagyon-nagyon gyorsan, igen, 9-én, addig meg jön az Ugly Kid Joe és a Cats in the Cradle.

0: 103.9 Róke FM, ma is az újabb játék, az is eljön. Ki van a vonalban? Halló?
1: Szia, játszani szeretnék!
0: Azt a mindenit, de mész valahová, de mész valahová.
1: Igen.
0: Jó, hát...
1: Igen, kamionok!
0: Kamion, és kihez van szerencsém?
1: Zoli vagyok!
0: Kedves Zoli, te vagy a kilencedik!
1: Nem mondom!
0: Dehogy nem!
1: Jó.
0: Nem mondanám, ha nem így lenne. Zoli drága, melyik a kedvenc rádiód? Tökéletes! 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Csenta úrja kiadó jóvoltából. Gratulálok neked!
1: Köszönöm, istennő vagy!
0: Te meg Isten! Jó, Zoli! Hát köszönöm, hogy játszottál, és természetesen lesz ma még játék. Mindenki figyeljen, és ha szeretne, már pedig mindenki szeretne, akkor játszom. Most Queen, Hammer to Fall. Yeah.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, de hát ugye ez nem akármilyen hétfő, nem győzöm elmondani, augusztus utolsó napja, augusztus 31-e, holnap már szeptember 1-e. Én most nem sorolnám, hogy ez mivel jár, mert ezt mindenki tudja, és természetesen mindenki örül neki, de hát mi vagyunk azok, akik tényleg méltóképpen búcsúztatjuk ezt a hónapot, és csapunk bele mindjárt a szeptemberbe, mert hogy játszunk, mégpedig 3D Edi figura gyűjtemény a nyeremény, annak az első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Itt tulajdonképpen annyi a teendő, hogy ha szólok, akkor hívni kell 9-ként a +3620 999 1039-es telefonszámon, és akkor meg fogom kérdezni, hogy melyik a kedvenc rádiónk. Erre mindig minden esetben egyetlen egy elfogadható választ tudok, ez pedig nem más, mint a 103.9 Rock FM. Ha ezt valaki nekem elmondja, akkor már is nyert ügye van szó szerint. Most pedig meghallgatjuk a világ egyik legfantasztikusabb rockdalát, Led Zeppelin Stairway to Heaven.

103.9 Rock FM és a Poison-nal folytatjuk a banda 1990-ben megjelentette Flesh and Blood című harmadik albumát, és ezen szerepel mindmáig egyik legnagyobb slágerük. Ez fantasztikus sikereket aratott, a Billboard 100-as listán a harmadik helyig jutott, de Angliában is a legjobb 20 közé került, és hát ugye nekik volt az Every Rose Has Its Thorn című balladájuk, ez volt utána a csapat második legsikeresebb kislemeze, a címe pedig Unskinny Bop, és ennek a jelentését sokáig homály fette, és amikor CC Devil gitárost megkérdezték, ő elárulta, hogy tulajdonképpen nem jelent semmit, egyszerűen csak jól hangzik, a zenész pedig egy ideiglenes bemondásként találta ki az akkor még szöveg nélküli dalra ráénekelve, mivel fonetikusan stimmelt a zenei alapra, és Bruce Fairbairn producer is tökéletesnek találta, így végül megtartották. Hát egyáltalán nem lőttek vele mellé, ezt nem lehet mondani, ez egy igazi vidám, fantasztikus rockdal, mindig-mindig jó kedve derít bennünket. Ez a Poison és

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM, azt írja az Útinform, hogy az egyes főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és jelentős sebességkorlátozásra kell számítani. A 2-es főúton építési munkák miatt van útszűkület Vác határában, a 38-as kilométer közelében. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 19-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 36 29 99 93 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már hozzuk is az Aerosmith dalát. Jaj, de jó lesz ez!

Szászára Pilac Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, hát bizony, egy hétfői Rock délelőtt, és nem akármilyen hétfő ez, hiszen 8. hó 31-e van 2026-ban, ami azt jelenti, hogy ez az augusztus hónap utolsó napja, és csodálatos idővel ünnepelhetjük ezt meg. Holnap már szeptember 1-e lesz, és én azt mondom, hogy hát tulajdonképpen az a mi részünkről egy óriási dolog, hogy ezt a napot játékkal kezdtük, játékkal folytatjuk, és játékkal is fejezzük be. Tovább megyek, ezt a hetet játékkal fogjuk befejezni, és játékkal fogjuk eltölteni, úgyhogy így megyünk át a szeptemberbe, az augusztusból. A játék lényege a következő, hogy figyelni kell engem, most jelen esetben a műsorvezetőt, hívni a +36 20 99 99-es telefonszámot 9-ként, ha szólok, és elmondani nekem, melyik a kedvenc rádiónk, ez a 103.9 Rock FM, így lehet megnyerni a 3D Edi figuragyűjtemény első lapszámát, a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsákkal a Csente Úria kiadó jóvoltában. Na, vágjunk bele! Eric Clapton, Cocaine!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, hát nézzük a holnapi nap időjárását. Kedre virradóra a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati északnyugati széllel, kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Elkezdődik az ősz, de nem akármilyen időjárással kezdődik. Jó lesz ez, Metallica, Master of Puppets.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

93 Rock FM-ben ennyi volt már a augusztus utolsó rock délelőtje, érkezhet Kamancsak Krisztián és augusztus utolsó rock délutánja, és természetesen ott is játszunk, a nyeremény pedig 3D Eddie figuragyűjtemény, első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Csente Úria kiadó jóvoltából. Krisztián el fogja mondani a részleteket mindenképpen, és utána jön Silly, és a Rock the Night, én pedig holnap is várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, és természetesen játékkal szeptember első napján, akkor már addig is kellemes délutánt és estét, jó nyarat még, ami hátra van belőle, Csizinszki Éva vagyok, ő pedig a Guns N' Roses és a Paradise City.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: 93.9 Rock FM, megint egy hétfő, de ez a hétfő, meg a kedd, meg a szerda, meg a csütörtök teljesen más lesz, mert hogy ezt lehet nyerni.
1: Igen.
0: Na jó, kölcsön vettem ezt a Venom című filmből, de ez az Eddie megnevezés egészen jó. Amikor szólok, akkor van játék, és 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a nyeremény, a The Trooper figurával, és nem utolsó sorban egy Iron Maiden hátizsák, a Centauria kiadó jóvoltából. Kellemes délutánt kívánok, Lavoncse Krisztián vagyok, ezek azok a napok, amikor az időjárás kitesz magáért. Hát ma nagyon, csak jön valami front, már megint a 35 fokba bele, hogy aztán a következő napokban sokkal szerényebb 28-29-30 fokok legyenek. Hiába jön a szeptember, ez még mindig az augusztusi nyár, vagy ha úgy jobban tetszik holnaptól, az indián nyár.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, az útinform információi szerint az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás szakaszos torlódás alakult ki, aki teheti, használja a belső átterelt sávot. Az M1-es autópályán a Herceghalom és a Bicske közötti szakaszon a terelésben a határ felé vezető oldalon, vagyis nyugatra korábban egy műszaki hibás gépjármű vesztegelt, a 33-as kilométernél a forgalom mindkét sávban megindult. A torlódás jelenleg meghaladja a 3 kilométert. Budapesten baleset történt a Tököli úton és a Hungária körúton is, 1-1, illetve váltakozó irányú forgalom van Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton. Napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és van egy lezárás a 3. kerületben a Petúr utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, néha-néha nagyon keveset beszélünk a Britpopról. Az alternatív rock egy sajátos vonulata volt ez a 90-es években, amit a britek saját magukról neveztek el. Szerintük ez popzene volt, máshol alternatív rocknak hívták. Tény, hogy a világ összes slágerlistáját megjárták a legnépszerűbb felvételek. A nevek közé még Robbie Williams munkássága is befér mondjuk a 90-es évek második felében, vagy az évtized végén, mert hogy az évtized elején még Take That-nek hívták azt a csapatot, amelyik fiú csapatnak számított, letarolta a slágerlistákat, de kicsit sem rock szempontból. A brit rock egyik legjelesebb előadója Richard Ashcroft szólóban is, de előtte a The Verve 90-es évekbeli munkássága, az egyik listavezető sláger a Drugs Don't Work, és a másik óriási siker, ez inkább nemzetközi lett, és erről ismerik a legtöbben a The Verve munkásságát. Keserédes szimfónia, vagyis a Bittersweet Symphony.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a hétfői Rock délután csuda dolgok történnek Budapesten. Rock FM hallgatók írják nekem, hogyha esetleg nem látnék ki a stúdióablakon, pedig tudják, hogy kilátok, akkor a 35 fok még hagyján, de valami kerekedő, csúnya felhő, fekete torony és felhő, és ennek az összes közös többszöröse akar jönni a délutánra, hogy elrontsa az időjárást, állítólag lesznek belőle záporok, zivatarok, nem jelentős, de azért előfordulhat, meg összességében valamiféle hidegfront jellemzi a hétfőt, ami állítólag elintézi a keddet és a szerdát, de én olyan nagyon elintézetnek nem látom a következő napokat. Az előrejelzések szerint először is a reggelek lehetnek barátságosabbak, mert hogy nyitott ablaknál hűvös időben lehet aludni, 17-19 fokkal, és napközben lesz 28-29 fok, inkább napsütéssel, mint bármi mással. Csütörtökön állítólag megint jön egy hideg front, de az a 30 fokból meg 30 fokot csinál, úgyhogy végképp nem értem. Maradjunk annyiban, hogy gyönyörű szép lesz ez az első, nem is tudom hány nap a szeptemberből, holnaptól. Csak legfeljebb nem lesz 33 meg 35 fok meleg, de egyébként meg lesz. Jövő hétvégén, szeptember 5-én és 6-án. Útinform legfrissebb, az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, aki teheti, használja a belső átterelt sávot, ajánlja az Útinform. Baleset történt Budapesten, illetve a külterületen a 6-os főúton az M0-as felhajtójánál egészen pontosan, és baleset van a Könyves Kálmán körúton. Illetve váltakozó irányú forgalom van Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, napközben pedig félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és van egy lezárás a 3. kerületben a Petúr utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok. Igen, igen, tudom, nem kell többször elmondani. Jó, tudom. Ez az, amikor azt mondom, hogy 0620-999-1039, mert hogy Iron Maidennel kapcsolatban mindenféle jó dolgot lehet nyerni. Az egyik ez? Igen, 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszámod The Trooper figurával, és most jön a még lényegesebb Iron Maiden hátizsák is, a Centauria kiadó jóvoltából, de ügyesen taktikázzon mindenki, mert nem az első telefonokat kapkodom föl, hanem a 9. befutó lesz a szerencsés nyertes.

0: Rock FM, ki az a bátor?
1: István vagyok, és a játékra jelentkezek.
0: Hello István, sikerült 9-nek befutni. Honnan sikerült telefonálni?
1: Monorról.
0: Monorról milyen a vétel?
1: Az a helyzet, hogy itt nagyon klassz. Autóban vagyok, headsettel telefonálok, tehát nem fogom a telefon, és nagyon jó. Egészen, majdnem ceglétbertelig jól lehet egyébként titeket fogni autóban.
0: És milyen az időjárás?
1: Hát belül meleg van, az biztos. 103.9 Rock FM, talán én nyertem?
0: Jön valami csicsat, dirdur, de hogy mi lesz belőle egészen pontosan, azt senki nem tudja megmondani, meg még a következő órák előttünk állnak, úgyhogy kitartás, mert hogy éppen megnyerted a játékot.
1: Jaj, nagyon örülök neki. Egyébként a csicsat az jöhet, mert nagyon sokat kell döntözni, nagyon szenvednek a növényekkel, a természetnek.
0: Hát amennyi esőt jósolnak, az mondjuk pont a nullával egyenlő, de valami mutatóban lehet, hogy lesz belőle.
1: Értem. Nagyon elképesztően boldog vagyok egyébként, nagyon szeretek benneteket egyébként. Amúgy is a kedvenc műfajamat nyomjátok állandóan, és hát a nyeremények az meg.
0: Egészen pontosan 3D Eddie figuragyűjtemény, ez az első lapszám a The Trooper figurával, és amire én is kíváncsi vagyok, mert még nem mutatták meg, de remélem, hogy majd ezen a héten meg tudom nézni, hogy milyen az Iron Maiden hátizsák. Hogyha előbb kapod meg, mint én látnám, akkor valami fényképet cseréljünk Viberen, hogy legalább lássam, hogy mit nyernek a hallgatók.
1: A kettő együtt jön.
0: Bizony, bizony, ez egyszerre két nyeremény.
1: 103.9 Rock FM, nagyon szeretem.
0: Ez végszónak is tökéletes, köszi, szia, vigyázz magadra.
2: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, nagyon fontos Viber üzenetet kaptam Zsoltól, aki azt írja, baleset az M4-esen ülő lehajtójánál, a sor vége az M0-ásig ér jelenleg, és mentőhelikopter is leszállt a helyszínen. Nagyon köszönöm. József pedig azt írja, hogy Csepelen esik az eső, és azt is kérdezi, hogy tudok-e valamit Csepelen a második Rákóczi-Ferenc útról. Hatalmas a dugó kifelé. Igen, többször mondtam már, váltakozó irányú forgalomban a második Rákóczi-Ferenc úton. Ez okozza a dugót. 0620 999 1039 SMS, Viber, telefon. Köszönöm mindenkinek!

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: közlekedés.
1: Budapesten váltakozó irányú forgalomban Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, lezárás van a 3. kerületben a Petúr utcában, és hétköznapi lezárás van ma is a Pesti alsórakparton 18.30 és hajnali 5 óra között. Félpályás lezárások a fővárosban a 2. kerületben a Törökvész úton, illetve a 22. kerületben a Rózsakert utcában, sávlezárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján és a Mester utcában is, a Ferenc körút előtt, illetve az Erzsébet körúton is, a Blaha Lujza térnél. Napközben is sávlezárás van a Margit körúton a Margit híd felé, és további lezárások még a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában, illetve a Katona József utcában, és a 8. kerületben a Donkó utcában. Egyirányúsítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd irányában. És forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot alakítottak ki a Villányi út előtt befelé 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Edi figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: 103.9 Rock FM és a hétfői Rock délután dühött tömegek kérdezik itt a Rock FM-ben a délutánban, hogy akkor a játékok elosztása milyen napközben. Hát én megértem, hogyha valaki nem ér rá egész nap Rock FM-et hallgatni, de ebben ez lenne a titok, hogy akkor reggel, délben, este bármikor kiabálhatunk, hogy játék van, és aki befut, az meg nyer. Na jó, hát nem akár hogy fut be, hanem úgy 9-nek kellene befutni a felhívást követően, és akkor különböző gonosz műsorvezetői kérdésekre válaszolni, néha nem is annyira gonoszak ezek a bizonyos kérdések. Szóval mi azon vagyunk reggel, délben, este, hogy mindenki nyerjen, a játék elosztását pedig nem mondhatom meg, mert hogy Happy Endre is reggel bármikor kiabálhat a játék miatt csizi napközben, a délutánokról meg nem is beszélve, azt biztosan állíthatom, hogy este 8 óra után nincs játék. Bálint van a telefonvonalban, szevasz Bálint!
1: Az M4-es csomópontnál az M0-áson az M7-es felé két baleset is van, egymás után kb. Pár száz méter egy motoros ütközött egy személyautóval, illetve utána pedig négy autó ütközött mindenhol már megy a helyszínen, és a sor az pedig jó hosszú már az M0-áson, az M7 felé, az M4-es csomópontnál.
0: Igen, Vecsés térségében az egyik, a 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak, valamint a 40-es kilométernél két személygépjármű és egy motoros ütközött, ahogy te is mondod, a forgalom a külső sávban halad. Egyébként az M0-áson a torlódás most már meghaladja az 5 kilométert. Budapesten baleset történt az Egér úton, a Margit körúton is, és még a Hungária körúton is. Csak óvatosan a hétfő délutáni rohanásban, tényleg van valami front a levegőben, és ilyenkor megszaporodnak a balesetek. Minden dugóban állónak küldöm most Varga Miklós bentül az őrült lányt. Az őrült lányoknak is küldöm a Rock FM-en.

0: 103.9 Rock FM. Charlie nem csak énekel, hanem beszél is a Rock FM-en. Most mit mondasz, Charlie?
1: Amit akarok mondani, hogy Isten áldásában jól vagyok, és dolgozunk, és szeretem, amit csinálok. Bárcsak mindenki azt csinálhatná, amit szeret.
0: Ó, nagyon jó gondolatok ezek, csatlakozom. És közben közlekedési információk SMS-ben. Sziasztok, pályazárban az M4-es autóúton, az M0-as felhajtó után Szolnok irányába. Ennyivel kiegészíteném az útinform híreit, írja nekem K 0620 543-as kezdetű mobilról. Köszönöm szépen, nyugodtan kiírhatjátok a neveteket, én nagyon szeretem a percről perce tájékoztatást, legyen az időjárás, közlekedés, mit főzünk ma, és mindenféle egészséges rovat. Sokkal-sokkal korábban pont ezt a balesetet, illetve a teljes M4-es, M0-as találkozásnál lévő gigadugót a Rock FM hallgatóknak lehet köszönni, ugyanúgy, mint a percről percre híreket szinte minden nap. Three Doors Down a zenei folytatásban az együttes nevét onnan kapta, hogy miközben sétált az együttes későbbi három alaptagja, akik gyerekkoruktól ismerték egymást, láttak egy épületet, melynek feliratából leesett pár betű, ők pedig behelyettesítették. És hogyha valaki emlékszik a 90-es évek elejéről, a Spin Doctors albumára, Pocket Full of Kryptonite, itt a Three Doors Down, és a dal címe csak az, hogy Kryptonite.

0: közlekedés.
1: Az Útinform legfrissebb tájékoztatása szerint az M0-as autóúton a keleti szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében több személygépjármű ütközött korábban, a 40-es kilométernél a sérült járművek a belső sávban állnak, valamint a 41-es kilométernél két személygépjármű és egy motoros ütközött, a forgalom a külső sávban halad, a torlódás itt jelen.

0: jelenleg meghaladja 8 kilométert. Az M4-es autóúton Üllő térségében a Szolnok felé vezető oldalon baleset történt. A 28-as kilométernél a forgalom egy sávon elindult, korábban a Rock FM hallgatók teljes pályazárat írtak Viberen is és SMS-ben is. A torlódás még így is több kilométer hosszú. Budapesten váltakozó irányú forgalom van Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, lezárás van a 3. kerületben a Petúr utcában, és hétköznapi lezárás van ma is a pesti alsórakparton 18.30 és hajnali 5 óra között. Félpályás lezárások a fővárosban a 2. kerületben a Törökvész úton, illetve a 22. kerületben a Rózsakert utcában, sávlezárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján és a Mester utcában is, a Ferenc körút előtt, illetve az Erzsébet körúton is, a Blaha-Lujza térnél. Napközben is sávlezárás van a Margit körúton a Margit híd felé, és további lezárások még a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában, illetve a Katona József utcában, és a 8. kerületben a Dankó utcában. Egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd irányában. És forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot alakítottak ki a Villányi út előtt befelé 2027 nyaráig.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Edi figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM igazi kánikulával szeretne búcsúzni az augusztus. Egyébként sem panaszkodhattunk az időjárásra az elmúlt hetekben. Persze a szárazság az nem túl jó mindenféle csapadék nélkül, de még szeptemberben is folytatódik a teljesen száraz idő, nagyjából szeptember 12-éig. Mára valami hideg front elintézi a 35 fokot, hogy holnapra, holnap utára csak 28-29 fok legyen, de utána a hét közepe elmúltával megint jön a 30 fok, és szeptember 5-ére, 6-ára a 33 fokos csúcshőmérséklet újra. Így aztán az augusztusi nyár, vagy a most kezdődő indián nyár stabilan folytatódik, és még a következő hét elmúltával is a távolabbi előrejelzések is 28-31 fokos csúcsokat mutatnak egészen szeptember közepéig. Amikor csapadékosabbra válhat az időjárás, az szeptember 14-e vagy 16-a körül van.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó kis 60-as évek, amikor Eric Clapton még a Creamben zenélt, és az egyik legnagyobb sláger, az I Feel Free vezeti az angol slágerlistát, miközben a White Room is maradandó siker ennyi évtizeddel később is. Váltsunk a 80-as évekre, és a Journey tündöklés a Steve Perry-ének hangjával, olyan slágerekkel, mint a Don't Stop Believing, Open Arms, Faithfully, Secret Ways, Words Apart, és ez Any Way You Want It.

0: Rockközlekedés.
1: Budapesten váltakozó irányú forgalomban Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, lezárás van a 3. kerületben a Petúr utcában, és hétköznapi lezárás van ma is a Pesti alsórakparton 18.30 és hajnali 5 óra között. Félpályás lezárások a fővárosban a 2. kerületben a Törökvész úton, illetve a 22. kerületben a Rózsakert utcában, sávlezárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján és a Mester utcában is, a Ferenc körút előtt, illetve az Erzsébet körúton is, a Blaha-Lujza térnél. Napközbeni sávlezárás van a Margit körúton a Margit híd felé, és további lezárások még a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában, illetve a Katona József utcában, és a 8. kerületben a Donkó utcában. Egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd irányában. És forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot alakítottak ki a Villányi út előtt befelé 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten váltakozó irányú forgalomban Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, lezárás van a 3. kerületben a Petúr utcában, és hétköznapi lezárás van ma is a Pesti alsórakparton 18.30 és hajnali 5 óra között. Félpályás lezárások a fővárosban a 2. kerületben a Törökvész úton, illetve a 22. kerületben a Rózsakert utcában, sávlezárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján és a Mester utcában is, a Ferenc körút előtt, illetve az Erzsébet körúton is, a Blaha-Lujza térnél. Napközben is sávlezárás van a Margit körúton a Margit híd felé, és további lezárások még a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában, illetve a Katona József utcában, és a 8. kerületben a Dankó utcában. Egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd irányában. És forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot alakítottak ki a Villányi út előtt befelé 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM igazi kánikulával szeretne búcsúzni az augusztus. Egyébként sem panaszkodhattunk az időjárásra az elmúlt hetekben. Persze a szárazság az nem túl jó mindenféle csapadék nélkül, de még szeptemberben is folytatódik a teljesen száraz idő, nagyjából szeptember 12-éig. Mára valami hideg front elintézi a 35 fokot, hogy holnapra, holnap utára csak 28-29 fok legyen, de utána a hét közepe elmúltával megint jön a 30 fok, és szeptember 5-ére, 6-ára a 33 fokos csúcshőmérséklet újra. Így aztán az augusztusi nyár, vagy a most kezdődő indián nyár stabilan folytatódik, és még a következő hét elmúltával is a távolabbi előrejelzések is 28-31 fokos csúcsokat mutatnak egészen szeptember közepéig. Amikor csapadékosabbra válthat az időjárás, az szeptember 14-e vagy 16-a körül van.

0: 103.9 Rock FM pici Gammapolis búcsúzásul az Omega egyik legjobbja, bár ezt szinte az összes dalukról elmondhatjuk évtizedeken keresztül, és pici Pink Floyd búcsúzásul Another Brick in the Wall. Bűdi Szili a műsorvezető most 8 órától, az biztos, hogy az esti sávban nincs játék, tehát akkor holnap Happy Andrénél, Csizinél és nálom megint Iron Maiden hátizsákokra és Eddie-re fel, Eddie beszélj.
1: Eddie.
0: Na így kell ezt. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

0: Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 itt a Rock FM-en, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az a Szili, és mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök augusztus 31-én, az év 243. napján, az évből még 122 nap van hátra. No, hát a mai névnaposaink Erika, Bella, Izabella és Ramona. Hát ugye a leghíresebb magyar Erika, a Zoltán Erika, ugye? A Bella, hát a Bella Levente, fantasztikus énekes és műsorvezető. Izabella, azt mondja, Izabella, Jimi Hendrixnek volt egy ilyen dala, hogy Izabella, igen, egészen pontosan, de nekem is volt egy ilyen osztálytársam, őt Horváth Izabellának hívták. És Ramona pedig, hát kérem szépen, akárhoz is nézzük, balról, jobbról, Magyarország leghíresebb Ramonája, Lékai Ramona, ugye? Na, hát a férfiak pedig a Rajmund, és az Arisztid Rajmund, hát ki a Rajmund? Hát a Roy és Ádámból, gyerekek. Kohánszki Roy, azaz Kohánszki Rajmund, bizony, gyerekek, és hát Tassilo és Arisztid, és így tovább, és így tovább.

103.9 Rock FM. Hát nem tudom, említsem-e azt, hogy hát holnap gyakorlatilag is tulajdonképpen szeptember 1-e van, és a gyerekek hát gyakorlatilag elhúznak a suliba, és innentől kezdve hát több szülő fellélegzik. Én ezt hallottam, hogy ez ilyen boldogság a szülőknek, hogy végre szeptember van, és hát innentől kezdve ugye egy teher ugrik le mindenkinek a válláról. Mi legyen a gyerekkel? Na mindegy. Szóval augusztus 31-e van még azért ma, és Van Morrison, a rock és a blues és a soulzene egyik legkarakteresebb hangja született a mai napon. 45-ben született egyébként Belfastban. Van the Man, becenéven is ismert zenész. A Temegyüztesben kezdette egyébként játszani, majd szólóban is világhírű lett. Olyan dalokat köszönhetünk neki, mint a Brown Eyed Girl, és olyan legendás albumokat, mint az Astral Weeks vagy a Mood Dance. Van Morrison zenéjében a rock és az R&B és a soul és a folk és egészen különleges módon még a jazz is megjelenik, a hangját pedig gyakorlatilag lehetetlen összekeverni bárki máséval. Hát bizony, az Isten értesse, Van Morrison

93 Rock FM, és hát, hogyha augusztus 31, akkor valójában nem lehet kihagyni, meg nem lehet nem megemlíteni Rudolf Schenkert, a Scorpions alapítóját és gitárosát. Bizony 1948-ban született a mai napon Németországban. Rudolf Schenker egyébként a Scorpions egyik legfontosabb dalszerzője, ráadásul ő az egyetlen tag, aki a zenekar teljes története alatt végig jelen volt. A Scorpions olyan rock klasszikusokkal lett igazából ismert, mint a Rock You Like a Hurricane, vagy Still Loving You, vagy a Wind of Change, és hát természetesen ugye rokonság is van vele, magyar rokonság, mert hát ugye feldolgozták az Omega legendás slágerét, ez pedig nem más, mint a régi csibészek. Dehogy is, dehogy elhiggyétek. A Petroleum, nem, Gyöngyhajú lány, na mondjuk ki. És Vájdáv néven lett ismert, ugye, hát vagy itt nem ismert. Minden esetre Rudolf Schenker nem csak zenész, hanem a Flying V gitárok egyik legismertebb használója. Hát happy birthday, Mr. Schenker, bocsánat, Herr Schenker, Rudolf Schenker, a mai napon születésnapos.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80

93.9 Rock FM. Na lássuk, milyen jubileumunk van még a mai napon. Például itt van a Rolling Stones Ghost Hip Sub című albuma. Ez ma már 53 éves rock történeti klasszikus. A lemezen szerepel az egyik legismertebb Stones ballada, az Angie, amely Amerikában listavezető lett. Az album különlegessége, hogy a zenekar több helyszínen dolgozott rajta, köztük Jamaikában és Los Angelesben. Hát tényleg, komolyan mondom. Tiszavasváriban nem jöttek. Na mindegy. A lemez producere egyébként Jimmy Miller volt, aki a Stones egyik legfontosabb korszakának hangzását alakította. Azt szeretem az ilyen külföldi, de leginkább világsztárokban, hogy ott csinálnak albumot, ahol eszükbe jut. Oda szólnak, hogy hát akkor most megyek, nem tudom, Horvátországba, béreljenek nekem egy stúdiót. És bérelnek. Semmi gond nincsen vele. Ismerek olyat, gyerekek, ismerek olyat, aki amikor jött Magyarországra a Michael Jackson, akkor itt Magyarországon kibéreltek egy stúdiót, hogy a Michael Jackson akkor amikor neki eszébe jut, hogy szeretne menni, akkor ő menjen egy stúdióba valahova. Egy hétig álltak rendelkezésére, aztán egyszer csak a Jackson nem jött. Viszont számla rendezve.

0: understood.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM-nál, akkor kapaszkodjatok, mert jön a Szilipédia. 1897. az augusztus 31-én Thomas Edison szabadalmat kapott a kinetográf kamerára, amely a mozgókép rögzítés történetének egyik fontos korai eszköze volt. Edison és munkatársa, egy bizonyos W.K. L. Dixon már az 1880-as évek végétől kísérletezett mozgóképekkel. A cél az volt, hogy a fényképekhez hasonlóan mozgóképeket is lehessen rögzíteni és lejátszani. A technológia természetesen még messze volt a mai filmkameráiktól, de ezekből a kísérletekből alakult ki a mozgóképipar egyik fontos alapja. És ami a legfontosabb, itt a 103.9 Rock FM-en természetesen tovább folytatódik a Rock the Night Mag. Maradjatok velem egészen éjfélig, mert én hozom a földkerekség legnagyobb

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Történelmi nap ez a mai, mert hogy bizony augusztus 31-én 1985-ben egy francia-amerikai expedíció megtalálta a Titanic roncsát az Atlanti-óceán mélyén. A hajó 1912-ben süllyedt el, miután jéghegynek ütközött, több mint 1500 ember vesztette az életét. A roncsot mintegy 4000 méteres mélységben találták meg. A felfedezés óriási tudományos és történelmi jelentőségű volt, hiszen évtizedeken keresztül csak találgatni lehetett arról, pontosan hol is fekhet a hajó. A Titanic ma már nem egyszerűen egy roncs, hanem a modern történelem egyik legismertebb szimbóluma lett.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, a mai nap igazából minden budapestinek egy ilyen fantasztikus jubileum, mert hogy van egy olyan út, ami nélkül Budapest nem lenne az, ami is nagyon nagy leterheltségű. Szóval 1896. augusztus 31-én ünnepélyesen átadták a budapesti nagykörutat. A nagykörút nem csupán egy út lett, hanem Budapest egyik meghatározó város szerkezeti eleme. A Duna két partjától induló városi tengelyekkel együtt egyre inkább kialakult az a Budapest, amit ma is ismerünk. Ha ma végigmegyünk a Szent István körúton, Teréz körúton, Erzsébet körúton, József körúton, vagy a Ferenc körúton, akkor tulajdonképpen a 19. század végi, vagy városépítési programnak az örökségét látjuk. Egy több mint 130 éves városi beruházás, amely máig meghatározza Budapest arculatát.

93.9 Rock FM. No, hát lássuk az egészségünket. Egészségetekre, bármit esztek, isztok, egészségetekre. De hogy miért nehéz szeptemberben visszarázódni? Már is megmondom. Holnap ugye szeptember 1-e,

0: és sokaknál ilyenkor kezdődik a nyári üzemmódból való visszaállás. Később fekszünk, később kelünk, nyáron lazább a napirend, aztán hirtelen jön a korai ébredés.
1: Jézusom, be kell menni a gyereknek iskolába.
0: Na de ez nekem mi közöm van? Hát menjen be ő, ugye? Ja, nekem dolgozni. Hát persze, a legegyszerűbb megoldás, ha nem egyetlen nap alatt akarjuk visszaállítani magunkat, már ma érdemes valamivel korábban lefeküdni, reggel pedig természetes fényre kelni, természetesen, hát megy persze. A rendszeres alvásidő, a reggeli fény és a napközbeni mozgás segít a szervezet belső órájának visszaállításában. Remélem segítettem. A nyár végé, az a lényeg, hogy ez a folyamat ne húzódjon el mondjuk december 31-ig.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszhaverom, ez itt a 103.9, a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 0620 999 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

rockzene legendái. Csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM, és a végére egy magyar kulturális érdekesség, mert hogy 1856. augusztus 31-én felszentelték az esztergomi bazilikát, Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb templomát. Az épület hatalmas kupolája már messziről uralja a dunaparti látképet, és az ország egyik legismertebb műemlékévé vált. Érdekessége, hogy a bazilika kupolájának belső átmérője több mint 33 méter, a templom pedig a magyar klasszicista építészet egyik legjelentősebb alkotása. Ha pedig Esztergomban járunk, érdemes a bazilika mellől lenézni a Dunára, innen már tényleg érezni lehet, milyen fontos szerepet játszott ez a folyó a magyar történelemben. Itt a 103.9 Rock FM-en pedig természetesen továbbra is a földkerekség legnagyobb rockzenéi szólnak. Maradjatok velünk éjfélig!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.